Nem csíves, én is tudom, hogy más kúgyúcsa, hogy hát ez azt mondjuk, hogy szóval jó, nem szóval, én kibagába csistod. Hogy elgál beteg, tehát én majd bejön, azt szokasszim. Oda ide szállj, csak úgy, mert nagyon de is iskáz, oda ide szállj, meg sokkal meg, hogy rá, pök, ó, nos, hogy a tudák, és egy dokskón, és akkor azt mondom, hogy a ne, nem, nem, nem, nem, tehát akkor nyelv sabgett, tukon, én dozsigen. Ó, abszett, hogy jogszkocs, mert nincs nő, nincs sabgett, tukon, én dozsigen, szeszibé, hogy mindig igen, meg iszmén, de men ott el, hogy a tudák, csak meg nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ako že jo, skoro nemám procent, že no, no, no, že do menu těžko, hod, škop teď jíška, že kde mě kam moje jako dáp teď jíška, že je to už jen, což níž nuní šošab, když to go na go in, to už jen. Ode jde se LG4, la forš, kde mě kvon teď, ako níž nemám procent, že no, že je to možná, že to pska, že naušab, níž a bych šel šab, když to go nen, to už jen. O apce, když teď zmo, kde mě, když nem jíška, ako škop teď jíška, že níž nuní naušab, když to go nen, to už jen. Ode jde se go, co mě, že mě mat mě go sajnos, hogy vasaszkon döpszka. Huapca, kettő vasaszkon, akkor néne nem sajnos, kettő gondolni dolgokat. Oda meg új hitatsa, hogy de vagy sok sem nem szinten. Oda ide szó, azt mondja, hogy bogma, mi szeszi, igen, meg se bogma, nem nap percent, csak nem nap, hogy már nota, hogy csak egy csádzomot, hogy csak kapta egy iskázsa, nincs, no, kettő gondolni dolgokat, huapca. Když jsem on, když jsem jad stočil, stočil, když jsem šíška, je to tam, než to níž no, bych stál, šab, když to kone dožil. Vás kde jiné švýda se, když jsem nemyslel, když jsem no procent, jad jsem no jad jsem už jad tak šíš níž, šab, když to kone dožil, no obče, no procent, jíš, jad jsem jad jsem už, ak, oj, jen dožil, jen now shop get to go met tag me it took some no percent just no jazz much or jazz dash back shop shop get to go and get no ups and I'm no percent just no jazz so much or scrap that is gaja kia man get it so nim so how good nish no na go dash reduction to get senator valder game a game is so good in no shop get to go and get jazz dash kia man get the ox gone ups get the ox gone yeah how good nish no shop get to go and get what we much sure like that show no some no percent just Now, no, no, jazz, mosho, jaw, ducks, nish, no, back shop, get to go and those again. Wapsa, get it's mono, jad, had the scop that she got up. Gamma, gosh, and get them shishka, nish, don't know, get to go and how can in those again.